Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 11-e, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően, ahogy már megszokhatták, a Palesztina első történetei következnek, azt követően pedig a kedvenc úti célok legújabb epizódja. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, a www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

A mai összefoglalón következik. Az amerikai elnök Donald Trump kijelentette, kártérítést akar Irántól a jövőbeli béke megállapodás részeként, ezzel egészítve ki a konfliktus lezárására irányuló elakadt erőfeszítéseket. Trump emellett elmondta, Teherán kártérítést követel az 5 hónapos katonai konfliktus során okozott károkért, így az Egyesült Államok hasonlóképpen kártérítést fog követelni Irántól, az általa Teheránnak tulajdonított több évtizedes támadásokban megölt vagy megsebesült amerikaiakért. Az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy az izraeli katonai agresszió Gázában továbbra is veszélyezteti a palesztinokat, valamint fokozza a humanitárius szükségleteket. Az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala, OCHA figyelmeztet, hogy a Gázában elkövetett katonai támadások továbbra is veszélyeztetik a palesztinokat és növelik a humanitárius szükségleteket, jelentette ki Farhan Haq helyette szóvivő újságíró. Tovább elmondta, a biztonsági és védelmi partnerek péntek óta több ilyen jellegű incidenst is regisztráltak, amelyek közül több állítólag civil áldozatokat is követelt. Robbantássorozatot hallottak az ukrán fővárosban Kijevben, helyi idő szerint röviddel éjfél után, miután a hatóságok több közeledő rakétára figyelmeztettek. A délkelet-ukrajnai Zaporizsa városában egy orosz támadásban 5 ember meghalt, és 20-an megsebesültek, közölte a regionális kormányzó. A török parlament hétfő jóvá hagyta a nemzeti szolidaritási törvényjavaslatot, amely kulcsfontosságú jogalkotási lépés a kormány terrormentes Türkiye kezdeményezésében. A törvényjavaslat 468 képviselő szavazatával fogadták el, 88-an ellene szavaztak, 6-an pedig tartózkodtak. A jogszabály eljárásokat határoz meg a nyomozások, büntető eljárások, elítélések és a kapcsolódó jogi eljárások felfüggesztésére, amennyiben a hatóságok megállapítják, hogy a PKK-KCK terrorszervezet és a hozzá kapcsolódó csoportok befejezték fegyveres tevékenységüket és átadták fegyvereiket. Erdoğan közös sajtótájékoztatót tartott Stoker osztrák kancellárral. A köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan megosztotta, hogy kiemelte a vámunió korszerűsítése és a vízummentességi párbeszéd, valamint az Európai Unió által teendő lépések mindannyiunk érdekeit szolgálják. Erdoğan a köztársasági elnöki komplexumban az Ausztria kancellárjának fogadása után tartott közös sajtótájékoztatón tartott beszédet. Kifejezte örömét, hogy Ankara vendégeként fogadhatta Christian Stokert, aki kancellárként először látogatott el Türkiyébe. Továbbá kihangsúlyozta, hogy szeretnék, ha a történelmi és mély gyökerekkel bíró kétoldalú kapcsolatokban a magas szintű látogatások folyamatosak maradnának. Kétségtelenül az Ausztriában élő 400 ezernél nagyobb lélekszámú török közösség továbbra is két ország közös értékét és gazdagságát jelenti. Ennek szellemében kiemeltük a mai egyeztetésüken is, mennyire fontos számunkra az osztrák-török közösség nyugalma és jóléte, közölte Erdoğan. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy Stokerrel a kétoldalú kapcsolatok minden aspektusát megvitatták, és ezt meccselét folytattak Türkiye-Európai Unió viszonyáról, valamint a regionális és globális fejleményekről.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: A Kolumbiában tegnap bekövetkezett 7,4 sarai földrengésben 132-en vesztették életüket. A Kolumbiai Fővárosok Szövetsége nyilatkozatot tett az országot sújtó rengés utáni helyzetről. A közlemény szerint a halálos áldozatok száma 132-re emelkedett, több mint 700-an pedig megsebesültek. A nemzeti sajtó szerint Pereira, Cali, Cubdo, Manizales és Armenia városaiban, ahol a legtöbb ember és anyagi kár keletkezett, vörös riasztást rendeltek el, és a szóban forgó településeken biztonsági okokból kirárási tilalmat vezettek be. A mentési munkálatok folyamatosan zajlanak. A legtöbb haláleset Pereirában történt, ahol 60-an vesztették életüket. A sajtó szerint 188 személyt eltűntként tartanak nyilván, és attól tartanak, hogy a halálesetek száma továbbra is emelkedhet. A harmadik legnagyobb városban, Caliban egyes utak beszakadtak, valamint 10 kórház nem működik, Bogotától és Medellintől mentőcsapatokat küldtek a térségbe támogatásul. A gázai övezetben az izraeli hadsereg által leadott tűz következtében egy 13 éves palesztin kislány Sabah Hashash fejsérülést szenvedett, majd életét vesztette. Az egészségügyi források szerint a palesztin kislány két nappal ezelőtt a gázai övezet déli részén,

Khan Yunis Mawasi körzetében sérült meg a fején, miután az izraeli katonák tüzet nyitottak rá. A 13 éves kislány a kórházban életét vesztette. Végül pedig egy érdekesség, a testünkben lévő mikróbák pszichotává tesznek-e minket. A portugáliai Portói Egyetem biomedikai kutatója Carolina Costa és csapata egy 200 egészséges felnőtt részvételével zajló kutatásban a résztvevők vér, nyál és szegletek mintáit elemezték. A mikrobiota pszichopatológiára gyakorolt hatását vizsgáló kutatók kapcsolatot találtak, az egyes bél- és szájmikroorganizmusok mennyisége, valamint a pszichopátia személyiségjegyek között. Ezek közé a jegyek közé tartozik az empátia hiánya, az antiszociális hajlamok, az impulzivitás, valamint az önzőség. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palett, Stina titkos történetei következnek. Palesztina titkos történetei.

Vajon néhány régi tekercs, amelyet egy barlangmélyén felejtettek, képes-e megváltoztatni az emberiség történelmét? Tegyük fel másképp a kérdést, kedves hallgatóink. Vajon elegendő lehet egy apró kődarab ahhoz, hogy feltárjon egy titkot, amely évszázadokon át rejtve maradt? Vannak kincsek, amelyeket sem aranyjal teli ládák, sem paloták vastag falai nem képesek megőrizni. Ezek az idő által is elfeledett, mélységes csendben várják türelmesen azt a napot, amikor ismét felfedezik őket. Ma elfordulunk a földközi tenger sószelétől, és a világ legmélyebben fekvő pontja, a sivatag szíve felé vesszük az irányt, ahol tengerpartján magasodó büszke kumráni sziklákhoz. 1947-et írunk. A sivatag perzselő hőségében járunk, ahol a nap szinte megolvasztja a köveket, és maga az idő is lelassul. A Tamira törzshöz tartozó fiatal palesztin beduin pásztor, Mohammed Eddib nyáját terelgeti, amikor egyik kecskéje elkóborol a sziklák között. Felkapaszkodik a dombokra, benéz a völgyekbe, de hiába keresi. Egyszer csak észrevesz egy keskeny, sötét barlangnyílást a meredek sziklafal oldalában. Arra gondol, hogy talán oda menekült az állat. Összeszedi a bátorságát, és egy kisebb követ hajít a sötétségbe. A vízhang azonban nem a sivatag megszokott hangja volt. Egy agyagedény összetörésének csattanása hallatszott. Abban a pillanatban nem csupán egy cserépedény tört össze a barlang mélyén. Az emberiség történelmének egyik legnagyobb régészeti felfedezéséhez vezető kaput árult fel. Amikor a fiatal Mohammed félve belépett a barlangba, porlepte agyagkorsókat talált, gondosan egymás mellé sorakoztatva. Nem aranyat vagy drága köveket rejtettek. Lemvászomba csavart, gazella bőrre, nagy gonddal írt ősi tekercsek feküdtek bennük. Kezdetben senki sem ismerte fel ezeknek a tekercseknek az értékét. Néhányuk még az antikvitás kereskedelemben is gazdát cserélt néhány dollárért. Azonban, amikor a rajtuk olvasható ősi betűk híre eljutott a tudományos világhoz, a történelem kutatás alapjaiban rendült meg. Az első barlang csupán a kezdet volt. A következő években még 11 barlangot tártak fel a sivatag mélyén. És tudják, mi került elő ezekből? Mintegy 900 kézirat, valamint több tízezer apró töredék. A héber, arámi és görög nyelven írt szövegek közel 2000 éven át sértetlenül megőrződtek a száraz sivatagi levegőnek és az agyagkorsóknak köszönhetően. Azonban mi volt ezekben a tekercsekben? Miért kavartak ekkora vihart? Köztük voltak a héber Biblia eddig ismert legrégebbi kéziratai, Izajás könyve, a Zsoltárok, valamint a proféták írásai, de nem csupán vallási szövegek. Megtalálhatók voltak azoknak az embereknek a naptárai, imái, közösségi szabályai és mindennapi életének dokumentumai is, akik ezeket a tekercseket készítették. Mint a 2000 évvel ezelőtti életük egyetlen pillanatban megdermedt volna, és változatlanul fennmaradt volna a barlang mélyén. Kik voltak ezek az emberek? Miért választotta ez a titkos közösség, amelyet a történészek eszínusokként ismernek, és amelyet gyakran kumráni közösségnek is hívnak? A sivatag magányát. Ők azok közé tartoztak, akik elfordultak a korabeli Jeruzsálem politikai

és vallási romlottságától, életüket az imának, a megtisztulásnak és a szentiratok másolásának szentelték. Nap mint nap fáradhatatlanul írtak. Krisztus után 68-ban azonban a római birodalom hadseregének fenyegető árnyéka ráborult az egész vidékre. Amikor a közösség felismerte a közeledő veszélyt, nem a pénzét vagy a vagyonát próbálta megmenteni. A legdrágább kincsüket akarták megőrizni. Szavaikat, hitüket és emlékezetüket. Ezért a tekercseket a gyakorsókba rejtették, és a barlangok mélyére vitték. Ők maguk eltűntek a történelem ködében. Azonban az általuk megőrzött emlékezet tovább élt Palesztina földjének mélyén. Kedves hallgatóink, a kumráni barlangok régészeti története még ma sem ért véget. A laboratóriumokban továbbra is intenzív kutatás folyik. A tudósok radiokarbonos vizsgálatokkal határozzák meg a pergamenek korát. A paleográfusok az írástílus alapján datálják a géziratokat. Sőt, azokat az apró töredékeket is, amelyeket a szabad szemmel alig képes elolvasni, ma már multispektrális képalkotással és mesterség és intelligencián alapuló algoritmusok segítségével fejtik meg. A digitális világban egy hatalmas történelmi kirakós darabjai állnak össze. Miért olyan fontos ez a felfedezés? Mert ezek a tekercsek első kézben mesélnek nekünk a vallások történetéről, a nyelv és az írás fejlődéséről, valamint az ókori világ megőrzési technikáiról. Mintha egyetlen mozdulattal hidalnák át a 2000 éves időbeli szakadékot. Ugyanakkor van itt egy rendkívül fontos szempont, amelyet a mai világban sem szabad figyelmen kívül hagyni. Napjainkban Izrael egyes hivatalos narratívái és politikai érvei időnként ezekre az ókori régészeti leletekre is hivatkoznak, történelmi állításaik alátámasztása érdekében. A holtengeri tekercseket olykor úgy mutatják be, mint amelyek megerősítik a térséghez fűződő történelmi kötődésüket. Más kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek a kéziratok elsősorban egy több mint 2000 évvel ezelőtt élt vallási közösség örökségét jelentik, és mindenek előtt az emberiség közös kulturális örökségéhez tartoznak. A Qumranban előkerült szövegek nem egyetlen modern politikai álláspont bizonyítékai, hanem a térség sokszínű történelmének, illetve kulturális gazdaságának tanúi. A régészet feladata nem az, hogy a múltat a jelen politikai vitáinak szolgálatába állítsa, hanem hogy saját történelmi összefüggéseiben segítsen megérteni az egykor itt élt emberek világát. Az ember néha nem aranyládákba rejti a legértékesebb kincsét, hanem a néma barlangok mélyére. Mert vannak kincsek, amelyeket nem csupán azért írtak le, hogy elolvassák őket, hanem azért is, hogy egy napon újra felfedezve utat mutassanak az emberiség számára. Vannak városok, amelyek köveikről maradnak emlékezetesek, mások falaikról, és vannak civilizációk, amelyek az általuk hátrahagyott szavak révén válnak hallhatatlanná. A kumráni barlangok tekercsei arra emlékeztetnek bennünket, hogy az ember néha a föld mélyére bízza a múltját. Azonban Palesztina földje alatt nem csupán szavak rejtőznek. Rétegről rétegre egymásra épült városok, ősi utcák és elfeledett alagutak várják csendben, hogy ismét felfedezzék őket. Következő epizódunkban elhagyjuk a barlangokat, és Jeruzsálem föld alatti világában ereszkedünk le. Vajon hány város rejtőzhet egyetlen város alatt? Alagutakon, ősi utcákon, föld alatti átjárókon,

Geta xogħol għatujn tova fuċatjuk u t-tazza xunkat għal kedvens u t-tilung t-timu mu xorban. Mekkera t-iban informazzju t-għodun kol fuċu sit-tanger kellet risin fakfu Sipruċ t-tortina t-irul. Sipruċ eser u s-sasat fanek ban kerut għazos man t-turu biradun fanħatu xargala. Ix eżer njo s-sasat fan jossi karum i s-sazadunat bieke x-stabilitax u raqqodot u mikuro turuku kazi ban vot. Mux rovid ix martet ix todun gosijet tortina tirul. Tanu i lasung az osman turu bradulum i Sipruċ gözot kjalu kut bieke x-kapçolatnak ix anna kut jan tartot fan eza kapçolat i s-sazadukunat. Sipruċ eżer nejksas njos fan kilen stul Valence fan ħatuċa għalot għalt iġ kreto mellet Valence għik l-għirti kaxweb tengeren tuli terulata vot. Eben os idjusak bano sigetet kizarula għozu xaħg irdake kolopjan iran jitottak. Valence, Sipruċ jarmat kint kasat iġ ige kasat o leħatu l-għnuġu bavitat sarasni o sigetrur. 1971-re Sipruċ mar a központból kinevezett Valencei kormányzók irányítás alatt állt, és a lakosságnak nem volt beleszólása a kormányzásba. A magasadók a kötelező szolgálat és a kereskedelem nehezedő monopóli úmok miatt különösen a görög ortodox lakosság nagy nehézségekkel küzdött, ami oka volt a török hódításnak. A velencei uralommal elégedetlen lakosság az oszmán törököktől igazságosabb kormányzást várt. Az oszmán török birodalom eközben a földközi tenger, a fekete tenger és az indiai óceán kereskedelmi útvonalait ellenőrzés alá vonva megerősítette tengeri hatalmát a régióban. Ez a helyzet fenyegette Spanyolország, Portugália, Velence és a pápaság érdekeit, ezért az oszmán török birodalom és ezek a hatalmak között folyamatos feszültség uralkodott. Amikor második Szelim trónra lépett, felmerült az oszmán beavatkozás lehetősége Sipruson, ezért Velence megerősítette a sziget erődjének védelmét. 1517-ben Egyiptom meghódításával a kalifátus az oszmán török birodalomhoz került. Ugyanakkor Sipruċ bevételét Mekka és Medina lakosságának megélhetésére fordították. Miután Egyiptom az oszmán török birodalomhoz került, ezt a feladatot vallási kötelességnek kezdte tekinteni, elfogadhatatlannak tartották, hogy Sipruċ a keresztények kezében maradjon. Ezzel az indokkal a Velencével kötött békeszerződést egy buszút efendi a Sheikhul Iszlám érvénytelennek nyilvánította, ezzel eltávolított a művelet jogi akadályait. A Sipruċi hódjárat elindítása érdekében Lala Mustafa Pasát hadvezéré, Piálja Pasát pedig hadi tengerészeti parancsnokká nevezték ki. A hódjárat diplomáciai vonatkozásait sem hanyagolták el, Szokolo Mehmet Pasa alacsonyabb rangú személyt küldött

0: Vatkent ovvelan cirkas ami szimbolikus gesztus volt a politikai fölény kifejezésére. Ez a diplomáciai lépés egyértelműen kifejezte, hogy az oszmán török birodalom nem tekinti Velencét egyenrangú hatalomnak és a sziget átadását követeli. Bialyapozsó haditengerészetével együtt 1570. július 2-én 6000 fős török hadsereget szállított Limassolba. Ez a partra szállási művelet a korabeli körülményeket figyelembe véve nagy logisztikai sikernek tekinthető. A törökök másnap 1570. július 3-án teljes erővel partra szálltak Cipruson, azonnal megkezdték a sziget felett ellenőrzés megszerzését. Első célpontjuk a sziget fővárosa, Lefkosa volt, mely 2 hónapon belül elesett. 1570. szeptember 15-én Lala Mustafa pasa ünnepélyesen bevonult városba. Ez a gyors győzelem az oszmán-török hadsereg fölényét mutatta. Fontos lépés volt a sziget többi részének ellenőrzése felé. Lefkosa meghódítása után Lala Mustafa pasa egy Beyler Beylik szervezetet hozott létre Ciprus szigetén. Ciprus első beylerbeyének, avronyai Muzaffer pasát nevezte ki. Lefkosa eleste után az egész Ciprus Magosza kivételével megadta magát, már csak Magosszát kellett meghódítani. 1570. október közepén az oszmán-török hadsereg bevonult Magosszába és ostrom alá vett a várost. Magosza ostroma 1570. október 1-től 1570. augusztus 1-ig tartott. A várparancsnoka Baragadin 11 hónapig tartotta a helyét, és ellenállt a török hadseregnek, aminek létszáma idővel 200 000 katonára és 145 ágyóra nőtt. A tengeren és szárazföldön körülbelül egy évig ostromolt Magosza várának 1570. augusztus 1-i ellenőrzés alá vonásával befejeződött Ciprus meghódítása. Ez a győzelem azonban súlyos árat követett. Az oszmán-török hadsereg az ostrom alatt 50 000 katonát vesztett. Ciprus meghódítása megerősítette az oszmán-török birodalom tengeri fölényét a földközi tenger keleti részén, és véget vetett Velence uralmának a sziget stratégiai bázisával az oszmán-török flotta számára, és a térség erőviszonyai gyökeresen megváltoztak. Kedves hallgatóink, a műsor következő részében arról fogunk beszélni, hogy a hódítás után mi változott a szigeten, milyen közigazgatási rendszert hozott létre az oszmán-török birodalom ezen az új területen, hogyan alakulták át a kelet-földközi tengeri egyensúlyok.
1: Kedvenc úti célok.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Most tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Trump kártérítést követ Iránttól minden jövőbeli béke megállapodásban. A török parlament pedig elfogadott egy nemzeti szolidaritási törvényjavaslatot a terrormentes Türkiye kezdeményezés keretében. Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai adásunk. Holnap ugyanekkor ismét találkozunk. Szép napot kívánok!